0: már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban, áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépült civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kg-os értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe vennie az autó tömegét is. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Agerpress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezni. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os csökkenést idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a romániai magyar közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye, részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Romániai és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigriskölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáció platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis hímtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szörbú állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban, áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel közösen is mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok, és persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es lágerek vannak segítségünkre. Most például Lady Gaga és Docsi közös dalával indítunk, érkezik a Runway.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

Jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, amiben ma a román-magyar együttélésről tervezek beszélgetni veletek, ugyanis egy friss felmérés szerint Románia lakosságának közel kétharmada úgy látja, hogy a románok és a magyarok közötti kapcsolatot inkább az együttműködés, mint sem a konfliktus jellemzi. A kutatásból az is kiderül, hogy a románok közel fele úgy véli, a romániai-magyar közösség pozitívan járul hozzá az ország politikai életéhez és a demokratikus rendszer működéséhez. Ennek kapcsán érdekelne is nagyon, hogy ti mit szóltok hozzá. Jöhetnek a vélemények ezekre az elérhetőségeinkre, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bíztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, cserébe pedig szállítom most is a legkiválóbb slágereket.

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 16 perckor, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek, és ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy egy friss felmérés szerint a Románia lakosságának közel kétharmada úgy látja, hogy a románok és a magyarok közötti kapcsolatot inkább az együttműködés, mint sem a konfliktus jellemzi. Ez egy kifejezetten pozitív és előremutató eredmény, amely azt jelzi, hogy a mindennapi együttélés szintjén a pragmatizmus és a kölcsönös tisztelet felülírja a politikai vagy történelmi feszültségeket. A felmérésben szereplő adatok háttérét és jelentőségét a következő pontokban lehet összefoglalni. Társadalmi érettség, a lakosok a mindennapi interakciókra, a közös munkára és a békés szomszédságra alapozzák a véleményüket. Feszültségkeltés elutasítása, az eredmények azt mutatják, hogy a társadalom többsége immunis a nacionalista vagy populista politikai retorikára. Demokratikus konszenzus, stabilizáló szerep, a romániai magyar politikai képviselet évtizedek óta kiszámítható intézményesült szereplője a bukaresti döntéshozatalnak. Közös célok is vannak, a román többség jelentős része elismeri, hogy a kisebbség részvétele a közéletben erősíti, nem pedig gyengíti a jogállamiságot és a demokratikus pluralizmust. Engem pedig érdekelne, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy ugye ez a friss felmérés azt mondja, hogy Románia lakosának közel kétharmada úgy látja, hogy a románok és a magyarok közötti kapcsolatot inkább az együttműködés, mint sem a konfliktus jellemzi. Én továbbra is a legjobb zenéket hozom viszonzásul.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz

forgatás leállítására a Váradi és a Fogyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljárónál végzett cső elhelyezési munkálatok miatt van szükség. Érintve lesznek a következő utcák fogyasztói, az Ogorulúj út egy része, a Csehi utca és a metró közötti szakasza, a Tineretulúj negyed, aztán a Kolozsvári út egy része is, a Timisoara és a Lászkör Katárgyi utcák közötti szakaszon, valamint a környező utcákban. Ezen munkálatok miatt ma 20 órától, holnap 17 óráig a hálózat feltöltéséig a Várad-Szentmárton harangmező Drágcséke, Magyarcséke, Miklóirtás települések fogyasztóit is érintheti a víznyomás hiánya és vagy a vízellátás teljes kimaradása. A szolgáltató azt javasolja a fogyasztóknak, hogy az említett időszakban gondoskodjanak a víztartalékról. A szolgáltatás újraindítását követően a víz átmenetileg zavaros lehet, ilyen esetben a kitisztulási csak háztartási célokra ajánlott használni, fogyasztásra viszont nem. A mi legjobb zenénk pedig elsősorban a ti szórakoztatásotokra szólnak, úgyhogy érkezzen is most egy magyar kedvenc, a Fordul a szél irány, Tarány Tamás 2023-as dala.

Sa és tőle a TikTok, és bizony TikTok telik az idő. Már 6 óra 32 perc van, és ez itt továbbra is a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, akinek hát az időjárás tekintetében továbbra sincsenek túl jó hírei, meglehetősen változékonyan fog alakulni majd ez a mai napi is, egészen pontosan arról van szó, hogy időnként be fog borulni az égbolt. A nap az most a jelenlegi előrejelzések szerint talán kevesebbet fog sütni, mint amennyiszer majd borult lesz az ég. Persze ez a hőmérsékleteket nem fogja annyira befolyásolni, már most is 21 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig 31 körül várható majd, hogy alakul a délután folyamán. De hát az is várható a délelőtt körüli óráktól, hogy alakul majd némi kis viharos időjárás a mai nap folyamán is. Záporok, zivatarok formájában csapadékra is kell számítani, viszont fronthatás továbbra sem fogja a szervezetünket terhelni. De lesz azért terhelés az utakat tekintve, ugyanis a mai naptól 3 hétre lezárják a George Enescu utcának a Bőrögánulói és a Magyarú Sugár út közötti szakaszát, illetve csak a környéken lakók hajthatnak majd be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Egyébként ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másképp tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb, vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legkiváló

ébresztő Nagyvárad, az itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is biztosítja. Ilyen például az is, hogy a tartós hőség miatt Nagyváradon már a hétvégén üzembe helyezték a kánikula idejére kialakított hűsítő konténereket. A légkondicionált első segélypontok a következő napokban is várják a lakosságot. Minden olyan alkalommal, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok, a négy hűsítőpont a város legforgalmasabb részein működik. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsevár piacnál és a Rogériusz piacnál. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. Ezekben amellett, hogy a lakosok légkondicionált környezetben pihenhetnek meg, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint székek, asztalok és egészségügyi ágyak is rendelkezésre állnak. A helyszínen a Szociális Igazgatóság egészségügyi személyzete teljesít szolgálatot, akik szükség esetén első segélyt is nyújtanak, illetve sürgős esetben szakszerű orvosi segítséget kérnek. Nektek viszont kérnetek sem kell, mert folyamatosan kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket, érkezik is.

Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok velem ti is, köszönöm szépen nektek, és azt is megköszönöm, hogy válaszoltok a mai fontos kérdésemre, még pedig arra, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy egy friss felmérés szerint Románia lakosságának közel kétharmada úgy látja, hogy a románok és a magyarok közötti kapcsolatot inkább az együttműködés, mint sem a konfliktus jellemzi. Lucia Marin például azt írja, erről minket is kellett volna értesíteni, hát most megtettem. Aztán Magyar János is írt, örülök, hogy vannak, akik ilyen pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek. Én inkább olyasmit tapasztalok, hogy minket legszívesebben Mongóliába szelműznének. Oké, de ha mi eltűnnénk és vinnénk magunkkal, amit a magyarság épített, akkor mi maradna itt? Na mindegy, nem kell olajat önteni a tűzre, az idő mindent megold, lesz, ami lesz. Aztán Szabó Csabi is írt, mit számít, legyen az ember ember, román vagy magyar. Aztán Mikló Mária is kommentelt, nagyon sok problémát a politikusok okoznak, ők azok, akik miatt utál magyar-magyart, román-románt, román-magyart és oda-vissza, ez sajnos minden országban jellemző. Aztán Dalos Aranka is írt, az Aurnak, Tarnaveanunak, Csonteának is ez a véleménye, és a hozzájuk hasonló egybites követőnek nagy-nagy tisztelet annak, aki normális tud lenni, sőt, vannak házasságok, amik működnek. Aztán Nagy Tamás is írt, még létezünk, csak a múlt jut eszükbe rólunk, azt pedig előszeretettel letagadják, meghamisítják. Tallódi Zsuzsa is kommentelt, nem is értem a kérdést, miért ne lenne jó a kapcsolat, hisz mind emberek vagyunk, mindegy milyen nemzetiségi, minden nemzetiség közt vannak jó emberek és rosszak is, nem kell ahhoz magyarnak vagy románnak lenni, nekem személy szerint sosem voltak ilyesfajta problémáim, és egyébként csak úgy hozzáteszem, hogy nekem sem. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is nektek a legjobb dalok, és persze jár még nektek egy óra a reggeliből is, hamarosan érkezik ide hozzám a stúdióba Anita, és akkor fogunk még többek között ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, de addig is akkor, ahogyan ígértem, a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni. Most például a címében is hihetetlen Shapeshifters dal, az Incredible, ami amúgy elsősorban Csekő Dórikának fog szólni szülinapja alkalmából. Drága Dórika, szüleid és testvéred Kristóf általunk szeretne köszönteni téged. Azt üzenik, hogy nagyon szeretnek és kívánnak sok boldogságot, és hogy valósuljanak meg az álmaid. És persze mi is a Plusz FM teljes tábja is minden jót kívánunk. Isten értesen sokáig!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digiszámláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az Economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a dél körüli óráktól záporokra, zivatarokra is kell majd számítani. A hőmérséklet pedig továbbra is nyárjasan fog alakulni. Jelenleg is már 21 fok környékén mérhető, a napi maximumot pedig olyan 31 fok körülre várhatjuk. Időnként felerősödő légmozgás mellett és fronthatás most sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Június 23-a, kedd van. Isten éltesse Zoltán és Édua nevű hallgatóinkat, valamint a szülinaposokat és az évfordulósokat is, mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra bíztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal a Plusz FM hullámhosszán.
2: Mert ugye érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy tartsatok velünk, a legnagyobb Plusz FM-es slágerek után mi is érkezünk.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
1: Most egy olyan kutatás eredményeiről számolunk be, amely bizonyára sokakat érdekel itt Nagyváradon és a Párciumban is, ahol a románok és a magyarok évszázadok óta együtt élnek. Egy friss felmérés szerint Románia lakosságának közel kétharmada úgy látja, hogy a románok és a magyarok közötti kapcsolatot inkább az együttműködés, mintsem a konfliktus jellemzi. A kutatásból az is kiderül, hogy a románok közel fele úgy véli, a romániai-magyar közösség pozitívan járul hozzá az ország politikai életéhez és a demokratikus rendszer működéséhez. Érdekes adat az is, hogy a megkérdezettek többsége szerint a magyar közösség rendelkezik azokkal a jogokkal, amelyek szükségesek identitásának megőrzéséhez. A románok közel kétharmada támogatja az anyanyelvi oktatást is, vagyis azt, hogy a magyar gyermekek magyar nyelven tanulhassanak.
0: Hát köszönjük szépen nekik, mert hogyha itt tartunk, hogy végül is külön támogatást kell, vagy jóváhagyást kell kérni hozzá, akkor nyilván ez mindenképpen egy nagy pozitívum. Egyébként szerintem mi vagyunk annyira speciális helyzetben itt Váradon környékén, Bihar megyében, hogy itt valóban nagyon jól megfér egymás mellett a két népcsoport. Szóval nincsenek igazából olyan konfliktusok, súrlódások.
1: Igen, én is így látom, egyetértek veled, viszont picit úgy érzem, hogy mintha ilyen túl pozitív lenne ez a kutatás eredmény. Tehát, hogyha egy kicsit beljebb megyünk az országban, akár ott a főváros környékére, ott nem hiszem, hogy azért ennyire szeretnének minket.
0: Nem tudom, igazából szerintem inkább ez a Székelyföld és környéke, ami úgy jobban szúrja egyes román személyiségeknek a szemét, vagy csípi a szemét. Tehát, hogy amikor ilyen nagyobb a magyarságnak az összetétele, vagy sűrűbben lakott magyarok szempontjából, ugye az a székelyföldi térség, ott azért biztosan zavaró lehet egy nacionalista románnak, hogy igazából csak magyar szót hall, mert végül is, ha azt vesszük, üzletekbe elmész, vagy bárhová, bármit intézel, mindenki magyarul beszél.
1: Igen, hát ott az egy speciális helyzet, ugye azért, hogy abszolút. Ilyen több magyarság van. Hát nem tudom. Én egy picit így kétkedve fogadom azért ezt az eredményt.
0: Jó, te régebb óta élsz itt, tehát hogy más tapasztalataid vannak.
1: Igen, én azért látom azt is, hogy sokszor megszólják azokat, akik például nem beszélnek tökéletesen románul.
0: Aha, oké.
1: Tehát, hogy én a komment szekcióban is gyakran látom azt, hogy így jó, nyilván nem a többség, de azért sokan nehezményezik azt, hogyha mondjuk magyarként nem beszél valaki tökéletesen románul. Én azt is el tudnám még úgy azért képzelni, hogy egy picit több lehetőségünk legyen anyanyelvünkön ügyeket intézni. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy így mennyire valósul meg itt Nagyváradon, ebben nincs tapasztalatom, majd lehet, hogy te hozzá tudsz jobban szólni ez a témához, de azért nagy részt a hivatalokban nem annyira egyszerű jelenleg román nyelvtudás nélkül bármit is elintézni. Mert sok esetben nincs olyan alkalmazott, vagy olyan ügyintéző, aki esetleg beszél magyarul is, vagy magyar anyanyelvű, teszem azt. Tehát, hogy többségében azért ott még gondok adódnak például egy nyomtatvány kitöltésnél is.
0: Igen, egyébként ilyen hivatali ügyintézés kapcsán abszolút ezt meg tudom erősíteni, hogy ott vannak nehézségek. Egyébként a szolgáltatói szektorban már más a helyzet, vagy akár ugye a kereskedelemben.
1: Igen.
0: Tehát ott nagyon készségesek tudnak lenni, és ha nincs is konkrétan ott a közvetlen közelébe éppen egy ügyintézőnek, vagy egy értékesítőnek olyan kollega, aki kéznél lenne, akkor is próbálnak keríteni egyet, és találni, és akkor kis türelmet kérni. Nekem ilyen tapasztalataim vannak, én nem is tudom ezt máshogy megoldani. Én mindig úgy indítok, hogy megkérdezem így konkrétan, vagy hogy tetszik beszélni magyarul? Mert hogyha nem, akkor ott meg is állt a történet. Jó, nyilván el tudom mutogatni, meg megvannak azért azok az alapvető szóismereteim, ugye az ilyen alapszintű szóismeretek, amivel már tudok végül is boldogulni, de tény, hogy egy folyamatos beszélgetést azt én még mindig nem tudok lebonyolítani románul.
1: Persze, de egyébként nekem is az a tapasztalatom, amit említettél, pont a minap voltam itt Nagyváradon az egyik barkácsboltban, és láttam, hogy tehát láthatóan magyarországi vásárlók voltak.
0: Igen, sokan vannak.
1: Nem tudtak ugye magyarul, románul.
0: Igen.
1: És látszott az eladókon, hogy így próbálják megérteni, hogy mit szeretnének tőlük, és próbáltak segíteni, és utána előkeveredett olyan alkalmazott, aki magyar anyanyelvű, úgyhogy megoldódott ez a probléma. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy nyilván azért a kereskedelemben, meg a kiszolgáló egységeknél ott megvan ez a törekvés, hogy tudjanak kommunikálni magyarul is. Igen. Adott esetben románok. Meg nagyon sok román anyanyelvű ember szerintem, ha nem is tud beszélni, de érti azt, hogy mit mondanak neki a magyarok. Uh-huh. Tehát, hogy itt a mi környezetünkben, ugye, Nagyvárad, Bihar megye, ott itt ugye mondhatjuk úgy is, hogy ráragadt a románokra a magyar nyelv. Abszolút. És ezt egyébként alá tudom támasztani. Nekem van egy román anyanyelvű barátnőm, akivel gyerekkorunk óta jobban vagyunk. Uh-huh. Ő tökéletesen megtanult magyarul tőlem. Uh-huh. Tehát, hogy így hihetetlen módon jól beszél magyarul, nem mondanád meg, hogy ő nem magyar.
0: Aha, aha.
1: Hát én nem tanultam meg tőle románul, sajnos, úgyhogy igen,
0: tehát
1: igen.
0: Azt, hogy nem is lehet egyébként, tehát hogy vagy egyik, vagy másik,
1: igen,
0: tudod?
1: Igen,
0: tehát, hogy
1: igen.
0: Itt a tisztítótokban ő volt az, aki tőled elszívta a tudást, tehát hogy arra már nem volt idő, hogy te is el tudtad.
1: Igen, tőle. De sok esetben tényleg valahogy nem tudom, mintha így belennénk oltva mi magyarok a román nyelv ellen, mert hogy annyira nehezen tanulják meg a gyerekek is a román nyelvet, valahogy nem tudom, még mindig van egy ilyen küzdés a román nyelvvel az óvodákban, iskolákban. Na, de hogy egyébként a kutatásban arra is rákérdeztek, és akkor itt most ezt meg lesz cáfolva az, amit az előbb mondtam. Rákérdeztek a mindennapi együttéléssel kapcsolatos kérdésekre, és az elmúlt években az a tapasztalat, hogy nőtt azoknak az aránya, akiket nem zavar, ha valaki nem beszél tökéletesen románul. Úgyhogy ezen én most így meg vagyok lepődve, de ha ez így van, akkor ez nagyon jó, és örülünk neki.
0: Abszolút.
1: És a legtöbben egyébként a magyar állampolgárság meglétét sem tartják problémának a romániai magyarok esetében, tehát hogy nem nézik rossz szemmel azt, hogyha valaki kettős állampolgársággal rendelkezik. Ez is meglepő.
0: Abszolút.
1: Eredmény számomra. Nem gondoltam, hogy ennyire elnézőek, vagy ennyire...
0: Aha. Hát akkor érdekelne bennünket az is, hogy a hallgatók mit tapasztalnak.
1: Igen.
0: Benneteket mennyire szoktak sarokba állítani, amiatt, hogyha nem beszéltek tökéletesen jó románul, vagy egyáltalán mi a tapasztalatotok a román-magyar együttélés kapcsán. Várjuk a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk a legnagyobb slágereket.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
6: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem,

0: kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digi számláknál, mostantól rúpéllyel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség. Az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a dél körüli óráktól záporokra, zivatarokra is kell majd számítani. A hőmérséklet pedig továbbra is nyárjasan fog alakulni. Jelenleg is már 21 fok környékén mérhető, a napi maximumot pedig olyan 31 fok körülre várhatjuk. Időnként felerősödő légmozgás mellett és fronthatás most sem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Folyamatban vannak Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisónál, ahol ugye aluljárók épülnek, ezért a forgalmat a Republicsi Magyar útak vonalában teljesen lezárták a Petőfi Park és az Enescu utca közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott, úgyhogy nagyon figyeljétek a táblákat és ne megszokásból vezessetek. Jó utat és kitartást mindenkinek!
1: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és további érdekességekkel.
6: Szóval tartsatok velünk itt a Reggeli Pluszban, mert nem csak a legjobb slágereket hozzuk, hanem hamarosan arról is beszélünk, hogy mit jelent Szent Iván napja. Maradjatok a Pluszon, már is érkezünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: Ma egy igazán különleges éjszaka elé nézünk, hiszen június 23-a van, vagyis elérkezett Szent Iván éjszakája, amelyet a néphagyomány a nyár legvarázslatosabb, legmisztikusabb éjszakájaként tart számon. A régi hiedelmek szerint ilyenkor egy kicsit közelebb kerül egymáshoz a valóság és a csodák világa. Sokan úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a kívánságok könnyebben valóra válhatnak, a szerelemre vágyók pedig különféle szokásokkal próbálták kifürkészni a jövőt.
0: Izgalmasan hangzik. Érdekes egyébként, hogy vannak ezek a ilyen évszakváltások például, vagy ugye most itt ez a nyári napfordulóhoz kapcsolódik, hogy ugye már a nappalok azok tulajdonképpen hosszabbak lesznek, mint az éjszakák, hogy itt mindig van akkor valami extra, hoznak valami néphagyományt, vagy már ezelőtt ugye több száz évvel is valahol az emberek kötöttek hozzá bizonyos eseményeket az ilyen szitukhoz.
1: Így van, hát a Szent Iván éjszakájának legfontosabb jelképe a tűz volt egyébként, nem tudom, hogy ezt tudtad-e. Európa szerte évszázadokon át hatalmas mágiákat gyújtottak az emberek, ugyanis a lángok a fényt, az életet és a megújulást jelképezték, ugyanakkor a tűznek védelmező, tisztító erőt tulajdonítottak, és ezért sok helyen át is ugrották a mágiát, hogy elűzték a betegséget, a balszerencsét és minden rosszat az életükből, hogy ez volt tulajdonképpen a tűznek a jelentősége ebben a kontextusban. De érdekesség az is, hogy a történészek szerint a Kárpát-medencében már a 11. században is gyújtottak tüzet ezen az éjszakán, úgyhogy ez az egyik legrégebbi ma is élő nyári hagyományunk. Úgyhogy egyébként nálunk Nagyszalontán éltetik is, nálunk van Szent Iván éjj fesztivál.
0: Komolyan? Igen, egész fesztivál?
1: Igen, egy ilyen hétvégi rendezvény, amit minden évben megtartanak.
0: Igen, de az éjszakáján egyébként például ma éjszaka lesz majd valami tűzgyújtás, tehát mágia, és ilyen tervben biztos van valami.
1: Igen, meg előadások szoktak lenni ilyenkor, ilyen nyári színház jellegű, a Csonka-torony udvarán szoktak lenni különböző programok, de egyébként a közösségi oldalakon a részletes program fent van, úgyhogy aki szeretné, az majd esetleg csekkolhatja, hogy mivel készülnek a Szent Iván éjj fesztivál keretében Nagyszalontán.
0: Ja. Egyébként nekem ezek a programok azért nem fekszenek annyira, mert nem vagyok az éjszakázós típus. Tehát, hogy például most holnap kell jönni dolgozni, hogy nézne az ki, ha én ilyen Szent Iván éjj tűzugrásokat csinálnék.
1: Jó, hát nálunk ez hétvégén van. Tehát, hogy oké, hogy most van Szent Iván éjszakája, de hétvégén lesz megünnepelve.
0: Igen. Csak hát ugye, hogyha most a hagyományt követném, akkor igazából, vagy követnénk, akkor ma éjszaka kellene
1: tüzet ugrani. Akkor gyújtsunk egy kis tüzet itt.
0: Hát valami kisebb, ilyen szalonasütéshez, tudod, ilyen kisebb tüzet rakunk, és akkor azzal meg is van oldva. De érdekelne egyébként bennünket az is, hogy a hallgatók hogy állnak ehhez a kérdéshez, mennyire tartjátok Szent Iván éjszakáját, vagy ezeket a hagyományokat írjátok be nekünk, mi pedig cserébe adjuk most is a legnagyobb slágereket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Viszont ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak. Mi mentünk is, viszont ti feltételül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Rögtön utánunk jön is Szegedi Mária.
1: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket. Majd 20 órakor berobog az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz ismét reggeli 6-tól 8-ig.
1: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra, és tartsátok észben, ha rövid időre is, néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni a megtett utat, és örülni neki, hogy eljutottunk idáig. Legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digi számláknál, mostantól rupéllyel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobil banki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség. Az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, záporok, zivatarok előfordulására számíthatunk. A napi maximumok 31-32 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól felszakadozik a felhőzet, és szerdától egyre több napsütésre számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM közlekedési információk.
9: Újraindult a vasúti közlekedés a Bihar-Püspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át tehát a Krüngulói utcai vasúti átjárónál Bihar-Püspöki és a 3-as ipari park között a vasúti felüljáró környékén. A biztonság érdekében szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: 2026. június 23-a, szép jó reggelt nagyváradiak környékbeliek. A Plusz FM délelőtti adását kezdjük. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy tartsatok velem, a folytatást már hozzam, és jó utat, jó rádiózást, legyen csodaszép napotok!
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Hello, hello, pluszosok! Hoztam egy helyi információt. Lejárt a parkolóhelyfoglalási határidő Nagyváradon. A polgármesteri hivatal korábban közölte, hogy június 10-e az utolsó nap, amikor a lakóhelyi parkolóhelyen rendelkező nagyváradiak létrehozhatják felhasználói fiókjukat az online parkolási felületen. Azok a parkolóhelyek, amelyekhez nem kapcsolódik érvényes fiók, megüresedettnek minősülnek, és később árverésre kerülnek. Florin Birta polgármester a bihon.ro-nak nyilatkozva egyértelművé tette, hogy a határidőt nem hosszabbítják meg. Szerint erre nincs szükség, hiszen a rendszer működik. A már kiosztott mintegy 20 000 parkolóhely közül 19 000 esetében a tulajdonosok sikeresen regisztráltak és hitelesítették fiókjukat. A polgármester szerint a fennmaradó körülbelül 1000 esetben valószínűleg olyan személyekről van szó, akik valamilyen okból nem tudtak vagy nem tudnak megfelelni a szabályzatban előírt feltételeknek, például lakcímük vagy dokumentumaik érvényessége miatt. Ami viszont jó hír, hogy nem veszítik el automatikusan a helyüket azok, akik nem rendelkeznek fiókkal a felületen, hanem a helyi rendőrség minden esetet külön vizsgál meg. Az ellenőrzések nyomán valószínűleg lesznek esetek, amikor a korábbi bérlő azonnal elveszíti a parkolóhelyét, de minden bizonnyal lesznek olyan esetek is, hogy az év végéig megtarthatják helyüket azok, akiknek határidőig nem sikerült feltölteni adataikat a felületre. A lakóhelyi parkolóhelyek kezelésére vonatkozó szabályzat értelmében azok a parkolóhely tulajdonosok, akik június 10-ig nem regisztráltak, a következő évre már nem hosszabbíthatják meg a szerződésüket. A parkolási díj befizetésének és az éves hosszabbításnak előfeltétele az érvényes és frissített felhasználói fiók megléte. Egyébként folyamatosan regisztrálhatnak a platformra azok, akiknek nincs parkolóhelyük, de igényelnének egyet. A június 11-től megüresedettnek nyilvánított helyeket árverésen osztják ki a szomszédok között. És hát az április 20-a óta zajló online árveréseken a parkolási díjak jelentősen emelkedtek. A legtöbb esetben évi 500 lej körüli összegig jutott a licit, de egyes forgalmas területeken, például a Fáguly utcában akár évi 3710 lejig is felhúztak a bérleti díjak.

Ez volt a New Level Empire, és az Oda futhatnánk. Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, megszűnt a végzős diákok ingyenes bérlete Nagyváradon. Június 6-ától már nem vehetik igénybe az ingyenes tömegközlekedési bérletet a végzős évfolyamok tanulói Nagyváradon, közölte mindezt a nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE. Az intézkedés a nappali tagozatos 12. osztályos, az esti tagozatos 13. osztályos diákokat, valamint a posztliceális képzések végzős hallgatóit érinti. Az OTELE tájékoztatása szerint az ingyenesség megszüntetésére a 2025-26-os tanév szerkezetét szabályozó miniszteri rendelet alapján került sor. A közlekedési vállalat ugyanakkor felhívja figyelmet arra, hogy az érintett tanulók továbbra is válthatnak bérletet, ezentúl azonban annak teljes árát ki kell fizetniük. Ez az intézkedés tehát június 6-ától lépett hatályba.

0: Dua Lipa és a Training Season, ez volt nekünk itt a 89,6-on, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk. A folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, ezúttal ezt Petru Anita kolléganőm szállítja nekünk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket, időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a legszuperebb slágerénkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tam. Autók, szakértelem, bizalom.
6: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
7: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraxmectet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora, Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autó

0: autó temetője, annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautó programokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók 100 000-eit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek, olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt, a forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcs emelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. Kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, záporok, zivatarok előfordulására számíthatunk. A napi maximumok 31-32 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól felszakadozik a felhőzet, és szerdától egyre több napsütésre számíthatunk.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli utca és a Staroveszki, azaz a Magyaró sugárút közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. A korlátozást 3 hetes időszakra hagyták jóvá. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Berkes Olivier Volt, ami volt című dalával folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok.
1: Sláger

mission of the

A slágerek és helyi információk egy helyen itt, a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Nagyvárad önkormányzata június 28-áig várja a lakosok projekt javaslatait a részvételi költségvetés program keretében. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek közvetlenül dönthessenek 1,5 millió lej közpénz felhasználásáról. A városvezetés arra ösztönzi tehát a nagyváradiakat, hogy olyan ötleteket nyújtsanak be, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez. A pályázatok több területet érinthetnek, például közterek, zöldövezetek és játszóterek fejlesztését, valamint a közlekedés, a városi környezet és a közösségi élet javítását. Florin Birta polgármester szerint a program lehetőséget ad arra, hogy a közösség elképzelései konkrét, megvalósuló projektekké váljanak. A benyújtott pályázatokat szakmai ellenőrzés után közönségszavazásra bocsátják, és a legtöbb támogatást elnyerő projekteket az önkormányzat valósítja meg. A projekteket tehát június 28-áig várják, az online szavazás július 13-ától október 18-áig tart majd, a végső szavazás és a nyilvános találkozók pedig október 19 és 21-e között történnek meg. A program célja a lakosság aktív bevonása a város fejlesztéséről szóló döntésekbe.

Sok, ha a nyári vakációban Révre kirándulnátok, akkor ne hagyjátok ki a Révi menedékházat, ugyanis június 11-től a Révin menedékházban megtekinthetőek a Szemszei barlangban található rajzokról készült fényképek. A Körösvidéki Múzeum szervezésében a Szemszei barlangban található rajzok a modern embernek az egyik legkoraibb művészi megnyilvánulását dokumentálják Európában, és megváltoztathatják mindazt, amit a népek felső paleolitikumbeli európai vándorlásáról és gondolkodásáról eddig tudtunk. A barlangban valószínűleg a jelenleginél több rajz is volt, de az idők során a víz lemosta ezeket. Az alkotások bemutatják az őskő korszakban élt ősember által láthatott állatokat, egy medvefejet ábrázoló rajz mellett megpillantható gyapjasorszarú, bivaj, vadló, valamint egy macska féle is. Ez az időszakos tárlat októberig látogatható, pluszosok 2-től vasárnapig 9 és 16:30 között a Révi barlangba érvényes belépőjeggyel. Fotókon lehet tehát megtekinteni a Szemszei barlangban látható rajzokat a Révi menedékházban.

Pluszosok, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. De írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 07 34 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra, Petro Anita kolléganőm már érkezik is a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig ezzel a szuper slágerrel folytatjuk.

0: Reklám. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
5: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autó temetője. Annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautóprogramokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók százezreit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek. Olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt. A forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcsemelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint két évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. A kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, záporok, zivatarok előfordulására számíthatunk. A napi maximumok 31-32 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól felszakadozik a felhőzet, és szerdától egyre több napsütésre számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Közel 3 hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuló utca és a Starovszky, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: És már folytatjuk is a kedd délelőtöt. Hello, nagyváradi, a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 9 óra múlt pár perccel, a 89,6-on pedig Szegedi Máriát halljátok. 2026. június 23-a, mai éjszaka lesz Szent Iváni. Ezen a napon június 23-áról 24-ére viradóan van a nyár közép éjszakája, a nyári napforduló után 3 nappal. Az év legrövidebb éjszakájához számos vallási ünnep és babonás szertartás kapcsolódik, például Keresztelő János napja, vagy a Szent Iváni tűzgyújtás szokása, a sötétség elűzése. Jövök hozzátok részletekkel, érdekességekkel, maradjatok velem, most viszont zenélünk tovább. Hozom az ígért, Tedész Vénszalát. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, vagy írjatok üzenetet.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Hello, pluszosok! Különleges, mondhatnám varázslatos éjszaka előtt állunk. Szent Iván éjszakája ugyanis a népi hiedelmek szerint különleges, mágikus erővel bír. A nyár legmisztikusabb éjjele ez. Szent Iván más néven nyár közép éjszakáján június 23-áról 24-ére viradóra a néphit szerint bármi megtörténhet. Ilyenkor a kívánságok valóra válhatnak és varázslatos dolgok történhetnek. A magyar nyelvben Szent Iván éj néven rögzült a nyár elejé ünnep, eleink pedig a június hónapot is Szent Iván havának nevezték. Szent Iván éjjelének népszokásai Európa szerte többnyire a tűzhöz kapcsolódnak, ami az élet és a világosság győzelmét szimbolizálta a halál és a sötétség felett. A nyári napforduló tűzünnepét szinte minden ősi nép ismerte, és babonás tisztelettel élte meg. A Szent Iván éjjeli tűzugrás szokásának legszebb változatait ráadásul Kodály Zoltán gyűjtötte a 20. század elején, zobor alján. Az e napon gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső, a dögvész ellen, termékenység varázsló hatása és elősegíti a jó termést. A nyárközépi tűz különféle maradványait Európa szerte kitűnő amulettnek tartották. A hamuját a földekre szórták, hogy távol tartsa a kártevőket. Jövök még hasonló érdekességekkel, most viszont zenélünk tovább. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

Figyelem pluszosok, ma június 23-án, kedden hajnali 4 és este 20 óra között szünetel az ivóvíz szolgáltatás a város egy részén. Közölte mindezt a nagyváradi vízművek. A szolgáltatás leállítására a Váradi és a Fügyvásárhelyi körgyűrűk kereszteződésénél épülő felüljárónál végzett csőelhelyezési munkálatok miatt van szükség. Érintve van az Ogurulúj egy része, a Csehi, tehát a Csihelyül utca és a metró közötti szakasza, a Dinéret-Turói negyed, a Kolozsvári út egy része, a Timisoarei és a Lászkör-Ketercsi utcák közötti szakaszon, valamint a környező utcákban. Ezen munkálatok miatt pedig ma este 20 órától holnap délután 5 óráig a hálózat feltöltéséig a következő települések fogyasztóit érintheti a víznyomás hiánya és vagy a vízellátás teljes kimaradása. Ilyen Váradszentmárton, Harangmező, Drágcséke, Magyarcséke és Miklóírtás. A szolgáltatás újraindítását követően a víz átmenetileg zavaros lehet, ilyen esetben a kitisztulásig csak háztartási célokra ajánlott használni a vizet, fogyasztásra nem. Szünetel tehát ma este 20 óráig az ivóvíz szolgáltatás Nagyvárad egy részén.

0: volt a Follow the Flow és a valahányszor 9 óra múlt 27 perccel nagyváradiak környékbeliek, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a kedd délelőtti plusz második órájában. Petro Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy az új lakások piaca gyakorlatilag leállt, a forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Maradjatok velünk a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után. A legszuperebb snágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávé ára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autótemetője. Annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautó programokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók százezreit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek. Olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt, a forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcsemelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat.

0: adósságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. A légifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, záporok, zivatarok előfordulására számíthatunk. A napi maximumok 31-32 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól felszakadozik a felhőzet, és szerdától egyre több napsütésre számíthatunk.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ugar, tehát az Ogorului utcán, a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. Az intézkedésre a vasútvonal korszerűsítési és villamosítási munkálatainak folytatása miatt van szükség. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A hatóságok pedig arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. Tartsák be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. A jelzőberendezés kikapcsolása átmeneti intézkedés, amely a vasúti infrastruktúra fejlesztését szolgáló munkálatok befejezéséig marad érvényben. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A kedd délelőtti plusz folytatásában itt van Olivia Dean és a So Easy című dala. Jó utat és jó rádiózást kívánok!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

nem tovább tanulni vágyók, a Párcimi Keresztény Egyetem július 13 és 22-e között várja a jelentkezőket alapképzéseikre és mesterképzéseikre. Az érdeklődők tandíjmentes és tandíjas helyekre egyaránt jelentkezhetnek, számos szak és szakirány közül választhatnak. A PKI családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló tanulási lehetőséget itt Nagyváradon. További információ a parcium.ro weboldalon, a 0259 418 252-es telefonszámon, valamint a PKI Facebook, Instagram és TikTok felületein érhető el. A beiratkozás online vagy személyesen is elvégezhető az egyetem székein, Nagyváradon, a Városháza utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább Nagyváradon, magyarul. Hajrá PKI! Beiratkozási időszak tehát július 13 és 22-e között zajlik.

ütemben halad a nagyváradi Lucsiemleg elméleti líceum felújítása pluszosok, amely az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósul meg. A projekt mintegy 70%-ban készült el, és várhatóan augusztusban fejeződik be. Az iskola egyik szárnyát már teljesen felújították, így azt a diákok használatba vették, míg a munkálatok a másik szárnyban tovább folynak. A korszerűsítés során megújították a tetőt és a tetőszerkezetet, hőszigetelést és napelemeket szereltek fel, valamint korszerű alumínium nyílászárókra cserélték a régieket. Az épületben teljesen felújították az elektromos hálózatot, hőszivattyúkat, hővisszanyerő rendszereket és padlófűtést építettek ki. A tantermek és mosdók is megújultak, korszerű burkolatokkal és felszerelésekkel, az iskola pedig videó megfigyelő és tűzjelző rendszert is kapott. A tanév lezárása után megkezdődik a tornaterem korszerűsítése is. Jó ütemben haladt át a nagyváradi Lucsiemleg elméleti líceum felújítása.

57 perc a Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy egy újabb remek órát zárunk itt a kedd délelőtti pluszban. Érkezik Petru Anita kolléganőm a következő percekben a bennünket leginkább érintő hírekkel, előtte viszont jóha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, én elérhető vagyok déli 12 óráig. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Bátran írjatok, vagy hívjatok, a következő órát pedig Benzon Bundalával kezdjük majd.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digiszámláknál, mostantól rupéllyel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség. Az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
6: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, záporok, zivatarok előfordulására számíthatunk. A napi maximumok 31-32 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól felszakadozik a felhőzet, és szerdától egyre több napsütésre számíthatunk.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungolói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 10 óra múlt 3 perccel nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig a kedd délelőtti pluszt hallgatjátok. 2026. június 23-a. Nagy szeretettel köszöntöm a születésnaposokat és a névnaposokat. Ma a Zoltánokat ünnepeljük. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. A folytatásban pedig már hozom is a legszuperebb slágereket. Én Szegedi Mária vagyok, és ha bármilyen információtok, kérdésetek van, állok rendelkezésetekre, hívjatok vagy írjatok üzenetet. Most pedig itt van az ígért Benzon Bundala. Jó utat, jó rádiózást, és legyen szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

kezdték leteríteni pluszosok az első aszfalt réteget a nagyváradi körgyűrűn épülő felüljárón, azzal a vasúti vágánnyal való kereszteződésnél, amely összeköti Váradot Félixfürdővel. A műveletet a Fugyivásárhely felüli rámpán kezdték, ezen a héten pedig a Várad Szőlős felüli felhajtónál is elkezdenek aszfaltozni. Ezzel párhuzamosan pedig felszerelik a szalakorlátokat és dolgoznak a felüljáró szigetelésén, illetve lassan a végéhez közeledik a közműhálózatok áthelyezése. Összességében véve tehát a munkálatok jól haladnak, a felüljáró menetirányonként két-két sávos lesz és 810 méter hosszú. A befektetés célja a gépjárműforgalom zökkenőmentessé tétele a váradi körgyűrűn és a Trend Ring projekt részét képezi. Ennek keretében a megyei tanács felújítja a Nagyvárad-Félixfürdő vasútvonalat és olyan járműveket vásárol, amelyek egyaránt alkalmasak arra, hogy közlekedjenek a városi agglomeráció vonatsínjein és a megye központ villamos vágányain.

a slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, bár eredetileg május 31-ig kellett volna elkészülniük, még mindig nem fejeződtek be a Nagyvásártér, tehát a December 1 park, a December 22 park és a Bunyitai liget felújítási munkálatai. A kivitelezők egyelőre elkerülték a késedelmi büntetést, mivel a Városháza újabb egy hónapos haladékot adott, így az új határidő június 30-a. A három park közül a Bunyitai liget áll a legközelebb a befejezéshez, ahol már csak az utolsó sinyítások vannak hátra. A December 22 park esetében az önkormányzat menet közben plusz munkákat rendelt meg, többek között a tervezetnél nagyobb játszóterek kialakítását. A Nagyvásártér, tehát a December 1 park felújítása azonban még jelentősen elmarad az ütemtervtől, ezért kérdéses, hogy a munkálatok befejezhetők-e a hónap végéig. A csúszások oka, hogy a kivitelezés során több helyen eltérések derültek ki a tervrajzok és a valós terepviszonyok között, ezért több műszaki megoldást menet közben módosítani kellett. A Városháza reményei szerint a három park felújítása június végére befejeződik, de különösen a Nagyvásártér esetében továbbra is kérdéses, hogy tartható-e az új határidő.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: fél időhöz érkeztünk itt, na a kedd délelőtti plusz harmadik órájában. Nagyváradi a környékbeliek, Petró Anita kolléganőm már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Maradjatok velünk a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után jövök na a legszuperebb slágerekkel. Itt a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Adi Kompresszore! Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat.

0: 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autótemetője. Annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautó programokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók 100 000-eit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek, olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt. A forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcsemelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. A kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
1: És most vissza a zenéhez!
2: Magyar slágerrel folytatjuk a ketté derültöt. Itt van Rózsa Magdolné és az Adóesz című dala. Jó utat és jó rádiózást kívánok!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

Hello, nagyváradiak, környékbeliek! A tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A pontok minden extrém meleggel járó napon, 10 és 18 óra között működnek, hétvégén is. A hősítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb, szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek, az alkohol és túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

koszosok a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori beválása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kórt. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónalj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsípés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl. Például világos hosszú ruhújázat és zárt cipő viselése, kullancsriasztó használata, a ruhák kimosása a szabadtéri programok után, a bőr rendszeres átvizsgálása, illetve a kullancs mielőbbi eltávolítása. Itt a kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva, óvatos, kifelé húzással. Ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A hatóság pedig emlékeztet arra is, hogy az önkormányzatok kötelesek gondoskodni a kullancsok és más kártevők elleni védekezésről. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság arra kéri az embereket, bennünket, hogy legyünk óvatosak a természetben, és panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ez a legfontosabb.

0: Hogy telik a kedd délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, remélem kellemesen és minden rendben veletek. Én továbbra is várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármi rendkívülit tapasztaltok az utakon, vagy ha esetleg kérdésetek lenne, déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. 0734 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk, de megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is. Itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a keddél előtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Petro Anita érkezik a hírekkel, én pedig a hírek után a következő órában ezzel a szuper slágerrel várlak vissza benneteket. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át. Fontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában most statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliség ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, záporok, zivatarok előfordulására számíthatunk. A napi maximumok 31-32 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól felszakadozik a felhőzet, és szerdától egyre több napsütésre számíthatunk.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Közel három hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enes utcának a Baragánuli utca és a Starovászki, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 23-a, hello, Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már benne is vagyunk. Na, a kedd délelőtti plusz negyedik órájában. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel természetesen. Kezdésnek már itt is van az ígért Akcsem Szere és Misa Miller hármasa, a Don't Leave. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Slágerek, magyar kedvencek és helyi jó hírek. Itt a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Átadták a nagyváradi Bunyitai Liget megújított szabadidős övezetét május 31-én vasárnap pluszosok, ahol a gyerekeket és felnőtteket egyaránt számos új kikapcsolódási lehetőség várja. A parkban modern játszótér épült, óriás csúrtákkal, mászókákkal és falmászó elemekkel, a fák között pedig kötél és akadálypályák teszik izgalmassá a játékot. A sportkedvelők foci és kosárlabdapályákat, szabadtéri fitnesseszközöket, pingpongasztalokat, valamint pumptrack pályákat használhatnak, amelyek a kerékpárosok és a rolleresek körében különösen népszerűek. A pihenni vágyók számára új sétányok és a tó környéke kínál kellemes környezetet, és bár a parkot már megnyitották a látogatók előtt, a munkálatok még nem értek teljesen véget. A fejlesztés részeként további 298 fát és több mint 2500 évelő növényt, cserjét és díszfüvet ültetnek el, hogy a liget még zöldebb és hangulatosabb közösségi térré váljon.

0: magyar kedvencek nagy váradon.
1: Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyaráz a lényeg.

Több forgalomkorlátozásra lehet számítani Nagyváradon az elkövetkező időszakban. Holnap szerdán 10 és 11 óra között lezárják a forgalmat a Széchenyi téren, tehát a Traján parknál, az Avram Jankus szobor környékén, a Bihar megyei rendőr főkapitányság szomszédságában. Az intézkedésre azért van szükség, mert az Avram Jankus Kulturális és Hazafias Társaság katonai és egyházi megemlékezést szervez a nemzeti hős tiszteletére. Ugyancsak június 24-én, tehát holnap szerdán 11 és 12 óra között lezárják a Püspöki utat, tehát a Márté Korvin utat, ahol a vasúti híd terheléses vizsgálatát végzik el. Majd június 27-én szombaton lezárják a Louis Pasteur utcát, az Ekaterina Teodorói utcai körforgalom és a Vágó József utca közötti szakaszon, szintén a vasúti hídnál végzett munkálatok miatt. Mától pedig közel 3 hétre lezárták a Ritó Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Borogánolói utca és a Starovesky, tehát a Megírósugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: És most vissza a zenéhez.
2: A Blaha Louisiana nem eresztény udalával folytatjuk a kedd délelőttöt, de itt lesz Rosalind és a Snap is. Jó utat, jó ledihúzást!
0: Slágerek, magyar kedve!

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. It's 4 a.m. I can't turn my head.

0: It's Nash.
1: Slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt, a Plus FM délelőtti adásában. Új technológiát tesztel a nagyváradi önkormányzat az illegális parkolás visszaszorítására. Egy 4 hónapos kísérleti program keretében a térfigyelő kamerák felvételeit mesterséges intelligencia elemzi, hogy automatikusan felismeri a szabálytalanul parkoló járműveket. A város számára ingyenes projektet 2 magáncég bevonásával valósítják meg. Az első 2 hónapban a rendszer beállítása és tesztelése zajlott, júniusban és júliusban pedig már valós körülmények között működik. A rendszer jelenleg 3 helyszínen figyel. A Fő utca és a Dimá utca kereszteződésében, a Dunere utcában, a Kazabán tér közelében, valamint az Independencei, tehát a Kossuth utcában. A mesterséges intelligencia nem csak a rendszámot ismeri fel, hanem a jármű színét, típusát, márkáját és a parkolás időtartamát is rögzíti. A szoftver a szabálysértések dokumentálását is megkönnyíti, automatikusan elkészíti ugyanis a szükséges iratokat és csatolja a bizonyítékként szolgáló képeket, felvételeket. Júniusban az érintettek még csak figyelmeztetést kapnak, júliustól azonban a teszt eredményeitől függően már bírságot is kiszabhatnak a szabálytalanul parkolókra. Ha a próba sikeresnek bizonyul, a rendszert a jövőben Nagyvárad teljes térfigyelő kamerahálózatára is kiterjeszthetik. A városvezetés szerint ezzel gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az illegális parkolás elleni fellépés.

Nagyváradiak, környékbeliek, a Bihar-Szent András és Újpalota közötti kerékpárút kivitelezése a végső szakaszába ért. A tervezett bicikliút 4,4 km hosszú és 2,5 méter széles irányonként egy-egy sávval. Az útvonal közvetlen kapcsolatot biztosít Palota és Szent András között, és a meglévő hálózathoz csatlakozva tovább vezet Nagyvárad felé is. A közel 3 millió lejes beruházás az országos helyreállítási alapból valósul meg, elsődleges célja pedig a helyi és regionális szintű alternatív közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Nagyváradról indulva az útvonal a Pece partját követi, majd keresztül halad a Megye úton a Dodó vendéglő mellett, átmegy az újpalotai ifjúsági lakótelepen és a falu parkjában ér véget. A projekt egy külön pontja pedig a vasúti sín keresztezése. Itt a helyi önkormányzat egy több mint 22 méter hosszú betonaluljáró építését tervezi, amelyet a település költségvetéséből finanszíroz.

0: Keddi előtti plusz végéhez érkeztünk, Nagyváradia környékbeliek. Hamarosan déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy én letészem már a lantot. Szegedi Mária voltam, köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ne feledjétek, én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig elkísértek benneteket. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Most átadom a stafétát Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám érkezik a Sláger Pluszban, utána pedig befut a zenevonat itt na Pluszon. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át. Fontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában most statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliségi ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta a 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek, magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Veszcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át. Fontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában ma statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliségi ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
1: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektá, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek nagyváradon.
4: Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 4-e és 6-a között. A nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átviselni a kánikulát. Újabb változás a digiszámláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: Plusz!
1: Plusz!
0: FM!
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Kezd itt a reggeli Plusz a mikrofonoknál Balázs Anitával.
4: És Hosszú Sanyival.
3: És persze érdekesebb, érdekesebb témákkal.
4: Most egy olyan kutatás eredményeiről számolunk be, amely bizonyára sokakat érdekel itt Nagyváradon és a Párciumban is, ahol a románok és a magyarok évszázadok óta együtt élnek. Egy friss felmérés szerint Románia lakosságának közel kétharmada úgy látja, hogy a románok és a magyarok közötti kapcsolatot inkább az együttműködés, mintsem a konfliktus jellemzi. A kutatásból az is kiderül, hogy a románok közel fele úgy véli, a romániai magyar közösség pozitívan járul hozzá az ország politikai életéhez és a demokratikus rendszer működéséhez. Érdekes adat az is, hogy a megkérdezettek többsége szerint a magyar közösség rendelkezik azokkal a jogokkal, amelyek szükségesek identitásának megőrzéséhez. A románok közel kétharmada támogatja az anyanyelvi oktatást is, vagyis azt, hogy a magyar gyermekek magyar nyelven tanulhassanak.
3: Hát köszönjük szépen nekik, mert hogyha itt tartunk, hogy végül is külön támogatást kell, vagy jóváhagyást kell kérni hozzá, akkor nyilván ez mindenképp egy nagy pozitívum. Egyébként szerintem mi vagyunk annyira speciális helyzetben itt Váradon környékén, Bihar megyében, hogy itt valóban nagyon jól megfér egymás mellett a két népcsoport. Szóval nincsenek igazából olyan konfliktusok, súrlódások.
4: Igen, én is így látom, egyetértek veled, viszont picit úgy érzem, hogy mintha ilyen túl pozitív lenne ez a kutatás eredmény. Tehát, hogyha egy kicsit beljebb megyünk az országban, akár ott a főváros környékére, ott nem hiszem, hogy ezért ennyire szeretnének minket.
3: Nem tudom, igazából szerintem inkább ez a Székelyföld és környéke, ami úgy jobban szúrja egyes román személyiségeknek a szemét, vagy csípi a szemét. Tehát, hogy amikor ugye nagyobb a magyarságnak az összetétele, vagy sűrűbben lakott magyarok szempontjából, ugye az a székelyföldi térség, ott azért biztosan zavaró lehet egy nacionalista románnak, hogy igazából csak magyar szót hall, mert végül is, ha azt veszük, üzletekbe elmész, vagy bárhová, bármit intézel,
4: igen,
3: mindenki magyarul beszél.
4: Igen, hát ott az egy speciális helyzet, ugye azért, hogy abszolút, ilyen több magyarság van. Hát nem tudom, nem tudom. Én egy picit így kétkedve fogadom azért ezt az eredményt.
3: Jó, te régebb óta élszél, tehát hogy más tapasztalataid vannak.
4: Igen. Én azért látom azt is, hogy sokszor megszólják azokat, akik például nem beszélnek tökéletesen románul.
3: Aha, oké. Okay.
4: Tehát, hogy én a komment szekcióban is gyakran látom azt, hogy így. Uh-huh. Jó, nyilván nem a többség, de azért sokan nehezményezik azt, hogyha mondjuk magyarként nem beszél valaki tökéletesen románul. Én azt is el tudnám még úgy azért képzelni, hogy egy picit több lehetőségünk legyen anyanyelvünkön ügyeket intézni. Tehát, okay, hogy ezt nem tudom, igen, hogy így mennyire valósul meg itt Nagyváradon, ebben nincs tapasztalatom, majd lehet, hogy te hozzá tudsz jobban szólni ez a témához, de azért nagy részt a hivatalokban nem annyira egyszerű jelenleg román nyelvtudás nélkül bármit is elintézni. Mert sok esetben nincs olyan alkalmazott, vagy olyan ügyintéző, aki esetleg beszél magyarul is, vagy magyar anyanyelvű, teszem azt. Tehát, hogy többségében azért ott még gondok adódnak például egy nyomtatvány kitöltésnél is.
3: Igen, egyébként ilyen hivatali ügyintézés kapcsán abszolút ezt meg tudom erősíteni, hogy ott vannak nehézségek. Egyébként a szolgáltatói szektorban már más a helyzet, vagy akár ugye a kereskedelemben.
4: Igen.
3: Tehát ott nagyon készségesek tudnak lenni, és ha nincs is konkrétan ott a közvetlen közelébe éppen egy ügyintézőnek, vagy egy értékesítőnek olyan kolléga, aki kéznél lenne, akkor is próbálnak keríteni egyet, és találni, és akkor kis türelmet kérni. Nekem ilyen tapasztalataim vannak, én nem is tudom ezt máshogy megoldani. Én mindig úgy indítok, hogy megkérdezem így konkrétan, vagy hogy tetszik beszélni magyarul? Mert hogyha nem, akkor ott meg is állt a történet. Jó, nyilván el tudom mutogatni, meg vannak azért azok a alapvető szóismereteim, ugye az ilyen alapszintű szóismeretek, amivel már tudok végül is boldogulni, de tény, hogy egy folyamatos beszélgetést azt én még mindig nem tudok lebonyolítani románul.
4: Persze. De egyébként nekem is az a tapasztalatom, amit említettél, pont a minap voltam itt Nagyváradon az egyik barkácsboltban, és láttam, hogy tehát láthatóan magyarországi vásárlók voltak.
3: Igen, sokan vannak.
4: Nem tudtak ugye magyarul, románul. És látszott az eladókon, hogy így próbálják megérteni, hogy mit szeretnének tőlük, és próbáltak segíteni, és utána előkeveredett olyan alkalmazott, aki magyar anyanyelvű, úgyhogy megoldódott ez a probléma. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy nyilván azért a kereskedelemben, meg a kiszolgáló egységeknél ott megvan ez a törekvés, hogy tudjanak kommunikálni magyarul is, adott esetben románok. Igen. Meg nagyon sok román anyanyelvű ember szerintem, ha nem is tud beszélni, de érti azt, hogy mit mondanak neki a magyarok. Uh-huh. Tehát, hogy itt a mi környezetünkben, ugye, Nagyvárad, Bihar megye, ott itt ugye mondhatjuk úgy is, hogy ráragadt a románokra a magyar nyelv. Abszolút. És ezt egyébként alá tudom támasztani. Nekem van egy román anyanyelvű barátnőm, akivel gyerekkorunk óta jobban vagyunk. Uh-huh. Ő tökéletesen megtanult magyarul tőlem. Uh-huh. Tehát, hogy így hihetetlen módon jól beszél magyarul, nem mondanád meg, hogy ő nem magyar. Hát én nem tanultam meg tőle románul, sajnos, úgyhogy igen.
3: Ez nem is lehet egyébként, tehát hogy vagy egyik, vagy másik, igen, tudod? Tehát, igen, hogy igen. Itt a tiszitutokban ő volt az, aki tőled elszívta a tudást, tehát hogy arra már nem volt idő, hogy te is el tudd.
4: Igen, tőle. De sok esetben tényleg valahogy nem tudom, mintha így belennénk oltva mi magyarok a román nyelv ellen, mert hogy annyira nehezen tanulják meg a gyerekek is a román nyelvet, valahogy a nem tudom, még mindig van egy ilyen küzdés a román nyelvvel az óvodákban, iskolákban. Uh-huh. Na, de hogy egyébként a kutatásban arra is rákérdeztek, és akkor itt most ez meg lesz cáfolva az, amit az előbb mondtam. Rákérdeztek a mindennapi együttéléssel kapcsolatos kérdésekre, és az elmúlt években az a tapasztalat, hogy nőtt azoknak az aránya, akiket nem zavar, ha valaki nem beszél tökéletesen románul. Oh, úgyhogy ezen én most így meg vagyok lepődve, de ha ez így van, akkor ez nagyon jó, és örülünk neki. Abszolút. És a legtöbben egyébként a magyar állampolgárság meglétét sem tartják problémának a romániai magyarok esetében, tehát hogy nem nézik rossz szemmel azt, hogyha valaki kettős állampolgársággal rendelkezik. Ez is meglepő.
3: Abszolút.
4: Eredmény számomra, nem gondoltam, hogy ennyire elnézőek, vagy ennyire.
3: Aha. Hát akkor érdekelne bennünket az is, hogy a hallgatók mit tapasztalnak. Igen. Benneteket mennyire szoktak sarokba állítani, amiatt, hogyha nem beszéltek tökéletesen jól románul, vagy egyáltalán mi a tapasztalatotok a román-magyar együttélés kapcsán. Várjuk a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk a legnagyobb slágereket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz! Plusz! FM!
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
3: Ma egy igazán különleges éjszaka elé nézünk, hiszen június 23-a van, vagyis elérkezett Szent Iván éjszakája, amelyet a néphagyomány a nyár legvarázslatosabb, legmisztikusabb éjszakájaként tart számon. A régi hiedelmek szerint ilyenkor egy kicsit közelebb kerül egymáshoz a valóság és a csodák világa. Sokan úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a kívánságok könnyebben valóra válhatnak, a szerelemre vágyók pedig különféle szokásokkal próbálták kifürkészni a jövőt.
2: Izgalmasan hangzik. Érdekes egyébként, hogy vannak ezek a ilyen évszakváltások például, vagy ugye most itt ez a nyári napfordulóhoz kapcsolódik, hogy ugye már a nappalok azok tulajdonképpen hosszabbak lesznek, mint az éjszakák, hogy itt mindig van akkor valami extra, hoznak valami néphagyományt, vagy már ezelőtt ugye több száz évvel is valahol az emberek kötöttek hozzá bizonyos eseményeket az ilyen szitukhoz.
3: Így van, hát a Szent Iván éjszakájának legfontosabb jelképe a tűz volt egyébként, nem tudom, hogy ezt tudtad-e. Európa szerte évszázadokon át hatalmas mágiákat gyújtottak az emberek, ugyanis a lángok a fényt, az életet és a megújulást jelképezték, ugyanakkor a tűznek védelmező, tisztító erőt tulajdonítottak, és ezért sok helyen át is ugrották a mágiát, hogy elűzték a betegséget, a balszerencsét és minden rosszat az életükből, hogy ez volt tulajdonképpen a tűznek a jelentősége ebben a kontextusban. De érdekesség az is, hogy a történészek szerint a Kárpát-medencében már a 11. században is gyújtottak tüzet ezen az éjszakán, úgyhogy ez az egyik legrégebbi, ma is élő nyári hagyományunk. Úgyhogy egyébként nálunk Nagyszalontán éltetik is, nálunk van Szent Iváni Fesztivál.
2: Komolyan? Igen, egész fesztivál?
3: Igen, egy ilyen hétvégi rendezvény, amit minden évben megtartanak.
2: Igen, de az éjszakáján egyébként például ma éjszaka lesz majd valami tűzgyújtás, tehát mágia is. Ilyen tervben biztos van valami.
3: Igen, meg előadások szoktak lenni ilyenkor, ilyen nyári színház jellegű, a Csonka-torony udvarán szoktak lenni különböző programok, de egyébként a közösségi oldalakon a részletes program fent van, úgyhogy aki szeretné, az majd esetleg csekkolhatja, hogy mivel készülnek a Szent Iváni Fesztivál keretében Nagyszalontán.
2: Ja. Egyébként nekem ezek a programok azért nem fekszenek annyira, mert nem vagyok az éjszakázós típus. Tehát, hogy például most holnap kell jönni dolgozni, hogy nézne az ki, ha én ilyen Szent Iváni tűzugrásokat csinálnék.
3: Jó, hát nálunk ez hétvégén van. Tehát, hogy oké, hogy most van Szent Iván éjszakája, de hétvégén lesz megünnepelve.
2: Igen. Csak hát ugye, hogyha most a hagyományt követni, akkor igazából, vagy követnénk, akkor ma éjszaka kellene
3: tüzet ugrani. Akkor gyújtsunk egy kis tüzet itt
2: Hát valami kisebb, ilyen szalonasütéshez, kisebb tüzet rakunk, és akkor azzal meg is van oldva. De érdekelne egyébként bennünket az is, hogy a hallgatók, hogy állnak ehhez a kérdéshez, mennyire tartjátok Szent Iván éjszakáját, vagy ezeket a hagyományokat, írjátok be nekünk, mi pedig cserébe adjuk most is a legnagyobb slágereket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autótemetője. Annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautóprogramokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók 100 000-eit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek, olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt. A forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcs emelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. Kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. június 23-án, kedden, nagyon kellemes szép napot, nagyon szuper nyarat és jó rádiózást kívánok nektek. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz első felvonása az első óra, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi a következő 4x60 percben. Felkészülten érkeztem a mai napon is, ugye hozom nektek a fontos információkat egész nyáron helyből, nem hiányozhatnak a jó zenék, és jönnek érdekességek, színes hírek a nagyvilágból. Például azzal kapcsolatban az első órában, hogy visszatért a Commodore, kik emlékeznek még a legendás számítógépekre, ugye ott volt a Plusz 4, a Commodore 64, vagy éppen az Amiga. Hát kérem szépen, a cég most megcsinálta az okos buta telefont. Hogy pontosan ez milyen, azt is megnézzük az óra második felében, most viszont jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Rögtön a közlekedőknek egy fontos info itt a Sláger Plusz első órájában kedden. Június 22-től, azaz tegnaptól ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. Az intézkedésre a vasútvonal korszerűsítési és villamosítási munkálatainak folytatása miatt van szükség. A közlekedésbiztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelzőrendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közeledik a vonat. A jelzőberendezés kikapcsolása átmeneti intézkedés, amely a vasúti infrastruktúra fejlesztését szolgáló munkálatok befejezéséig marad érvényben. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket, slágerekkel és magyar kedvencekkel kívánok baleset.

slágerek és magyar kedvencek mellett itt a Pluszon most egy fontos info, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Ugyanis a DM, azaz a Drogéria Mart sürgősen visszahívja a Baby Love Eslen Löffel etető kanalat, miután kiderült, hogy a termék használata során apró darabok válhatnak le róla, amelyek ugye fulladás veszélyt jelenthetnek a csecsemők

0: vásárlók már nem rendelkeznek a pénztári nyugtával. Köszönöm a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, ez az első óra. Most jönnek a legnagyobb kedvencek, aztán természetesen hozom majd a témát azzal kapcsolatban, hogy visszatért a Commodore. Kérem szépen egy okos buta telefonnal, hogy mit tud a készülék. Arról lerántom a leplet nem is olyan sokára. Maradjatok velem.
1: Slágerek,

akkor az óra híre itt a Sláger Plusz első felvonásában. Képzeljétek el, a 80-as évek legendás számítógépes márkája, a Commodore meglepő irányból tért vissza. Bemutatták a Callback 8020 nevű készüléket, amit a gyártó okos buta telefonnak nevez. A cél egyszerű, digitális detox nosztalgikus külsővel, de modern alapokkal. A telefon első ránézésre olyan, mint egy 2000-es évek elejei kinyitható Nokia vagy mondjuk Motorola. A külső kijelző csak az időt és az akkumulátort mutatja, értesítések nincsenek. De amikor kinyitjuk, akkor kiderül, a retro forma mögött, hát ott van egy operációs rendszer, ami képes elindítani néhány modern applikációt, például mondjuk a Spotify-t, a WhatsApp-ot vagy éppen az Uber-t. A lényeg azonban, amit nem tud, nincs böngésző, nincs e-mail, nincs közösségi média, és semmilyen figyelemrabló alkalmazást nem enged telepíteni. A Commodore egy saját engedélyhez kötött store-t működtet, ahol csak a valóban szükséges applikációk kapnak zöld utat. A hardware viszont meglepően erős. Van rajta dedikált audiofil jack csatlakozó, cserélhető aksi, aztán FM rádió és egy 48 megapixeles Sony kamera, amihez külön retro camcorder mód is jár. A videók így úgy néznek ki, mintha a 90-es években rögzítették volna. A csengő hangok pedig eredeti Commodore 64 zenékből érkeznek. A készülék több dizájnban jön, köztük egy átlátszó Starlight Edition és egy 24 karátos aranygombos Founders Edition változatban. Az előrendelés egyébként június 30-án indul, a kiszállítás pedig az év végére várható. Sajnos viszont arról nem szól a cikk, hogy mennyibe fog kerülni, viszont ultra brutál menő, legfőképpen a mi korosztályunknak, ugye ennek a 40-es, 50-es rétegnek, mi akik még tudjuk, hogy mi volt az a Commodore, hát ahogyan mondtam, ott volt a plusz 4-es számítógép, nekünk olyan volt, aztán hát a menőbbeknek ugye 64, a legmenőbbeknek meg 128 vagy Amiga. És most kérem szépen, érkezik a mobil. Akit esetleg érdekel, az mindenképpen nézzen utána. Köszi a figyelmet, mi pedig maradunk a jelenben, slágerekkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: Most Sláger Plusz első órájának itt van a vége, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, de természetesen ezerrel megyünk tovább, úgyhogy mindenképpen maradjatok, csupán én adom át a szót, a mikrofont, a stúdiót, ugye kedd lévén Petru Anita vár benneteket, fogadjátok nagyon sok szeretettel, érkeznek a ropogós információk, a friss hírek, aztán természetesen jövök vissza, és a hírek után ezzel a dallal startolunk. Fehér holló, repül a tón veled, tárd ki a szárnyal, itt leszek veled. Itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuper közösség. Mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi 2 évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át. Fontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában most statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliség ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál. talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a nyár és a kánikula. Napközben 34, éjjel pedig 23 fokot mérhetünk a mai napon. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, ugyanakkor az UV-sugárzás erős.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz közlekedési információk.
0: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányunként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Görge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálat miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Dancsusi János irányába Onestilor, 15B, Onestilor, körforgalom, Bárkeolóin és tovább a megszokott útvonalon. A Komplex Szeleusoló irányába Bárkeolói 3, Simeon Bernocium, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Folytatódik a nyár hivatalos adóján itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz, ez már a második óra. Kitartást a melósoknak, szépen lassan telik a hét, hát tudom, ez sovány, igaz, még csak kedv van, június 23-a, de tartsatok velem mindenképpen. A mikrofonnál egyébként a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Ebben az órában Szerbiába látogatunk el, ott már ugyanis képzeljétek el, AI műsorvezető is dolgozik a tévében. Hogy vajon a nézők mit szólnak ehhez, azt majd megnézzük, és hogy mi húsvér műsorvezetők vajon aggódhatunk-e, ebben az ügyben is megpróbálunk nyomozni. Közben jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreim, illetve a világ legjobb zenéi, úgyhogy már is indítom az órát.
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája kedden, és akkor az ifjúság, a fiatalság a főszerepben. Ugye hétfőn elkezdődött a 8-osok országos képességfelmérő vizsgája. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Tegnap román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, holnap pedig matematikából fognak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók, írja az Edge Press. Az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek. A termekbe 8 és 8:30 között lehet bejutni érvényes személyazonosító okmánnyal. A vizsga időtartama a feladatlapok kiosztásától számított 2 óra. A feladatok megoldásához a tanulók csak kékkel író tollat vagy golyós tollat, az ábrákhoz és rajzokhoz pedig csak ceruzát használhatnak. A vizsgatermekbe tilos bevinni iskolatáskát, hátizsákot, táskát, és a tankönyvek, szótárak, jegyzetek, könyvek, vázlatok, példatárak vagy más segédeszközök, valamint a mobiltelefonok, elektronikus számítástechnikai vagy kommunikációs eszközök használata sem engedélyezett. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án tekinthetik meg a dolgozatokat, illetve hát óvást is ekkor nyújthatnak be. A vizsgázók egy szülő vagy törvényes képviselő jelenlétében tekinthetik meg a kijavított dolgozatukat. A dolgozat megtekintése nem feltétele az óvás benyújtásának, és nem is teszi kötelezővé azt. A végleges eredményeket július 8-án közlik. Az eredményeket névtelenül a vezeték és keresztnevet helyettesítő egyedi kódok használatával közlik az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően. A vizsga során felmerülő esetleges rendellenességeket a 0800-801-100-as telefonszámon lehet jelenteni. Ez ingyenesen hívható a vizsganapokon 8 és 16:30 között. Egy kalappal nektek!

Itt a Sláger Pluszban a folytatásban a nyáron Németországba készülőknek is hozok egy fontos infót. Júniustól ugyanis már elektronikus jegyek is vásárolhatóak a Románia és Németország közötti vonatutakra a vasúttársaság rendszerében. Az utasok a jegyet e-mailben kapják meg, és közvetlenül telefonról vagy más elektronikus eszközről is felmutathatják, így nincs szükség ugye pályaudvari jegyátvételre. A tájékoztatás szerint a jegyek a vasúttársaság honlapján a nemzetközi forgalom számára kialakított felületen vásárolhatóak meg. A tranzakció lebonyolítása után a rendszer PDF formátumban küldi el a jegyet a megadott e-mail címre, amelyet az utasok közvetlenül mobiltelefonon, táblagépen vagy laptopon is felmutathatnak az ellenőrzés során, így nincs szüksége a dokumentum kinyomtatására. A társaság hangsúlyozta, hogy az online vásárolás

0: bevonását megelőzően már lehetőség volt online nemzetközi jegyet vásárolni. A Magyarországra, Ausztriába, Csehországba, Szlovákiába, Bulgáriába, a Moldovai Köztársaságba és Ukrajnába irányuló vasúti utazásokhoz is. Én is jó utat kívánok nektek, de azért a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal a kis applikációknak köszönhetően.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
6: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rixil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, itt a Pluszon a Sláger Plusz második órájában nem sokára majd Szerbiába ugrunk át, ahol kérem szépen már munkába állt az első AI műsorvezető a TV-ben. Hogy mit szólnak ehhez a nézők, hát az is kiderül majd az óra második felében. Nálunk pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz

A Schlager Plusz második órájában járunk kedden, és akkor kérem szépen irány Szerbia a folytatásban. A szerb közszolgálati televízió egy merész újítással állt elő. AI alapú műsorvezetőt állított szolgálatban, aki már ráadásul éles adásban is bemutatkozott. Az egyik cikk szerint a digitális bemondó nem csak szöveget olvas, hanem mimikát, gesztusokat és természetes beszédritmust is használ. Vagyis első ránézésre úgy tűnik, mintha egy valódi ember állna a kamera előtt. A csatorna szerint az AI műsorvezető célja, hogy gyorsan és pontosan tudjon híreket közölni, akár éjjel-nappal, pihenő nélkül. A technológia képes valós időben frissíteni a tartalmat, és több nyelven is megszólal, így a szerkesztők szerint hatékony kiegészítője lehet az élő stábnak. A bejelentés azonban hát komoly vitát indított el az országban. Több újságíró szervezet attól tart, hogy az AI bemondók elvehetik a munkát a fiatal tévésektől, és gyengíthetik a hitelességet, hiszen a nézők nehezebben tudják megkülönböztetni a mesterséges és a valódi szereplőket. Mások szerint viszont ez csak a technológiai fejlődés következő lépése, és az AI inkább tehermentesíti, mintsem helyettesíti az embereket. Szerbia lett egyébként az első európai ország, ahol az AI már nem csak a háttérben dolgozik, hanem a képernyőn is megjelenik. A kérdés most az, hogy a nézők mennyire fogadják el a digitális műsorvezetőt. Szerintem egyébként a fiatalabb korosztály és réteg nyitott lesz rá, az idősebbek viszont elképzelhető, hogy óckodni fognak tőle. Ugye az idősebb korosztály az még mindig ragaszkodik a hagyományokhoz, meg hát ahhoz, hogy valódi húsvérember üljön ott a stúdióban, aki hát hitelesen tájékoztatja a nézőket. Van ebben valami, azért valljuk be őszintén. Én azt gondolom, hogy addig nincsen probléma, amíg az ilyen AI munkatársak csak kiegészítő szerepet töltenek be, és nem osztanak rájuk ugye fontosabb feladatokat, addig ugye megmaradnak a húsvér kollégák is a stúdióban. Legalábbis bízzuk benne, hogy ez így lesz. Nálunk természetesen a húsvér előadók vannak a főszerepben itt a Pluszon, már is megyünk tovább.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

A Sláger Plusz második óráját hallottátok 2026. június 23-án kedden. Ennek az etapnak is itt a vége, de ugye a folytatásban jön Petru Anita, levált engem itt a stúdióban, és érkeznek a ropogós hírek, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem és velünk. Aztán természetesen jövök vissza, és indítom nektek a harmadik felvonást méghozzá egy újabb nagy kedvenccel.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 4-e és 6-a között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digi számláknál, mostantól rúpéjjel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik a nyár és a kánikula. Napközben 34, éjjel pedig 23 fokot mérhetünk a mai napon. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, ugyanakkor az UV-sugárzás erős.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magér utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyaró út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyaró és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánódói utca és a Magér út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: További nagyon király nyarat és nagyon szuper keddi napot, valamint jó rádiózást kívánok nektek június 23-án itt a Plusz FM-en. Köszönöm szépen, hogy bennünket választottatok és hogy minket hallgattok. Ez Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és már a Sláger Plusz harmadik órája, a mikrofonnál pedig továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában egy legendával kapcsolatban hozok egy hírt, Rod Stewartról lesz majd szó az óra második felében, aki Oxigén palackkal lépett színpadra, de végigcsinálta a koncertet, úgyhogy le a kalappal előtte természetesen. A részletek ezzel kapcsolatban tehát ebben az órában. Továbbra is vannak nálam egyébként fontos információk is, folytatódik ugye a helyben járó rovatunk, úgyhogy figyeljetek, a hangerő pedig mehet fel, hiszen már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
8: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája, hát kérem szépen, berobbant a nyár, ugyebár. Az előttünk álló időszakban a meteorológiai előrejelzések szerint egyébként továbbra is tartósan magas hőmérsékletekre, illetve hőhullámokra kell számítani. A szélsőséges meleg jelentős egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos, hogy mindenki megtegye a szükséges óvintézkedéseket, tájékoztat a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság. A kánikula a napi átlag hőmérséklet jelentős emelkedését jelenti, amely komoly terhelést ró az emberi szervezetre. A tartós hőség különösen veszélyes lehet magas páratartalom, szélcsend és légszennyezettség esetén. Az extrém meleg fokozza a kiszáradás, a krónikus betegségek rosszabbodásának és a hőgutak kialakulásának a kockázatát. A magas hőmérséklet nem csak közvetlen egészségügyi problémákat okozhat, hanem hozzájárulhat a légszennyezettség növekedéséhez, a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásához, valamint bizonyos fertőző betegségek terjedéséhez is. A szakemberek azt javasolják, hogy a nyári hőség idején naponta legalább 2 liter folyadékot fogyasszunk. A víz, az ásványvíz, a frissen készített gyümölcs és zöldséglevek különösen ajánlottak. Kánikula esetén célszerű 15-20 percenként egy pohár folyadékot inni, még akkor is, ha nem érzünk szomjúságot. Az italok ne legyenek túl hidegek, mivel a szervezet így kevésbé hasznosítja azokat. Jó választás lehet a szobahőmérsékletű gyógytea, vagy akár a joghurt is, amelyek szintén hozzájárulnak a megfelelő hidratáltsághoz. Vigyázz!

folytatásban itt a pluszon. A jövőben már nem csak a közterület felügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal két magáncéggel közösen indított kísérleti projektet, aminek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsan és hatékonyan lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. Az első szakaszban, áprilisban és májusban a rendszer beállítása és tesztelése zajlott, az algoritmusokat pedig a valós forgalmi viszonyokhoz igazították. Júniusban és júliusban már éles körülmények között működik a rendszer. A mesterséges intelligencia

0: A szoftver előre kitölti a megállapítási jegyzőkönyveket és a bírságoláshoz szükséges iratokat, valamint csatolja a szabálytalanságot igazoló képeket és felvételeket. Ez jelentősen lerövidítheti az ügyintézést és csökkentheti az emberi hibák lehetőségét. A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy júniusban a rendszer által észlelt esetekben még csak figyelmeztetéseket küldenek ki az érintetteknek. Júliusban azonban a teszt eredményeitől függően már pénzbírságot is kiszabhatnak a hatályos jogszabályok alapján. A próbaidőszak végén az önkormányzat értékeli majd a rendszer hatékonyságát. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, a mesterséges intelligenciát integrálhatják nagybár a teljes térfigyelő kamerahálózatába. A városvezetés szerint a cél egy olyan modern, automatizált rendszer létrehozása, amely gyorsabban és pontosabban képes fellépni az illegális parkolás ellen, miközben hozzájárul a közterületek felszabadításához és a városi közlekedés javításához. A nagy testvér figyel bennünket, de hát nincsen ebből probléma, hogyha szabálykövetőek vagyunk, akkor nyilván nem kapunk bírságot. Ti viszont kaptok egy újabb jó dalt itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. És most vissza a zenéhez.
0: Kedden, június 23-án a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és a bulvár világból szállítok majd nektek egy hírt nem is olyan sokára, Rod Stewarttal kapcsolatban, aki időnként nálunk is szokott énekelni. Na hát képzeljétek el, a sztár, a legenda Oxigén palackkal lépett színpadra, de végigcsinálta a koncertet, úgyhogy le a kalappal előtte. A hír részletei hamarosan, a legnagyobb kedvencek pedig most rögtön itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz, ez a

Juventus harmadik órájában akkor a sztárvilágból, a bulvárvilágból egy hír még hozzá azzal kapcsolatban, hogy Rod Stewart, aki időnként nálunk is felbukkan, hát ismét bebizonyította, hogy igazi rock legenda. A 79 éves énekes legutóbbi koncertjén oxigén palackkal lépett fel, mert az orvosai szerint csak így vállalhatta biztonságosan a show-t. A közönség ebből viszont szinte semmit nem érzett. Rod Stewart végig énekelte a teljes műsort, és a kritikák szerint energikusabb volt, mint sok nála jóval fiatalabb előadó. A cikk szerint Rod Stewart az utóbbi időben többször küzdött légzési nehézségekkel, de nem akarta lemondani a fellépéseit. A háttérben folyamatosan készenlétben állt az oxigén, amelyet a dalok közötti rövid szünetekben használt. A rajongók ezt csak akkor tudták meg, amikor a stáb később megerősítette, hogy az énekes egészségi állapota miatt volt szükség a plusz támogatásra. A koncert így is hatalmas siker lett, Rod Stewart pedig azt üzente, amíg a hangja bírja, nem tervezi, hogy visszavonul. A közönség pedig állva ünnepelte, sokak szerint egyébként ez a fellépés is bizonyította, hogy a rock and roll hát nem korhoz kötött, hanem hozzáállás kérdése. Óriási gratula és le a kalappal az előadó az énekes előtt, Rod Stewart szerintem megint csak megmutatta, hogy hát ő azért a fiatalokat is képes lepipálni. Nagyon jó egészséget és nagyon sok sikert kívánunk neki, nektek pedig további jó rádiózást itt a Pluszon!

hát ahogyan szoktam nektek mondani, a jóból, illetve a Sláger Pluszból, valamint a friss hírekből sosem elég, és a jó hír egyébként, hogy ezt mind megkapjátok a folytatásban is természetesen. A harmadik óra záródik itt a Plusz FM-en, Petru Anita pedig mindjárt érkezik és levált engem itt a stúdióban. Jönnek a friss hírek, aztán pedig startol a Sláger Plusz negyedik órája. Hát mivel mással, a világ legjobb zenét.

0: Plusz FM. Reklám.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autó temetője. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autó temetője, annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautó programokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók százezreit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek, olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt. A forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcs emelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. A kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a nyár és a kánikula. Napközben 34, éjjel pedig 23 fokot mérhetünk a mai napon. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, ugyanakkor az UV-sugárzás erős.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Görge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánó irányába Onestilor, 15B, Onestilor, Körforgalom, Bárkeolóin és tovább a megszokott útvonalon. A Komplex Szeleusoló irányába Bárkeolói 3, Simeon Bernocium, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. június 23-án kedden startol a Sláger Plusz utolsó negyedik felvonása az utolsó óra, viszont a stúdióban még mindig továbbra is a keverőpult mögött a mikrofonnál a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Várlak benneteket, ebben az órában sem fogunk unatkozni. A mai napon már jártunk például Szerbiában, a folytatásban pedig hát átugrunk a tengeren túlra Amerikában, ahol kérem szépen már járőrözik a robot zsaru, méghozzá az egyik városban. Hát kérem szépen, hogy mit kell róla pontosan tudni, egy biztos nem olyan, mint ahogyan azt a filmekben láthattuk, vagy éppen ahogyan elképzeljük, teljesen máshogy néz ki, és hát hogy igazából van-e haszna, erre is megpróbálunk fényderíteni majd ebben az órában. A robot zsarun kívül természetesen még mindig vannak nálam fontos információk, illetve jó zenék is, úgyhogy csapjunk bele az órába.
0: Slágerek magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedved.

Továbbra is kellemes keddi napot és jó rádiózást nektek, pluszosok itt a Sláger Plusz negyedik órájában, a kerúsoknak egy jó hír a folytatásban. A végéhez közeledik a Bihar-Szent András és Újpalota közötti kerékpárút kialakítása. A munkálatok 85%-ával elkészültek. A bicikliút 4,4 km hosszú lesz és 2,5 méter széles, menetirányonként egy-egy sávval. A nyomvonal közvetlen összeköttetést teremt Palota és Szent András között, illetve tovább haladva Váraddal is, ha már létező kerékpárúton keresztül. A közel 3 millió leértékű befektetést az országos helyreállítási alapból finanszírozták. Fő célja az alternatív mobilitás infrastruktúrájának fejlesztése helyi és regionális szinten. Nagyváradról indulva az útvonal a Pece partját követi, majd keresztül halad a megyei úton a Dodó vendéglő mellett, átmegy az újpalotai ifjúsági lakótelepen és a falu parkjában ér véget. A projekt egy különleges pontja, a vasúti sínátszelése, ahol a helyi önkormányzat egy 22,4 méter hosszú beton aluljárót akar építeni, amely beruházást a helyi költségvetésből finanszíroznák. Köszönöm nektek is a figyelmet, úgyhogy a kerúsoknak ez mindenképpen jó hír. Várjuk nagyon sok szeretettel a munkálatok végeztét, addig pedig természetesen akár biciklizés mellé is szólnak a kedvencek itt a Pluszon. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: kutyásoknak is hozok még egy hírt ebben az órában, itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Ugyanis a Wild Dogs friss összefoglalója szerint idén különösen erős kullancs szezonra számíthatnak a kutyatartók, és a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzött kullancsok nem csak az emberekre, hanem a kutyákra is komoly veszélyt jelentenek. A legnagyobb kockázatot a babéziózis okozza, amely akár néhány nap alatt életveszélyes állapotba sodorhatja az állatot. A tünetek sokszor alattomosan indulnak, levertség, étvágytalanság, láz vagy éppen sötét vizelet. A cikk kiemeli, hogy a gazdik gyakran csak akkor veszik észre a bajt, amikor a kutya már nagyon rosszul van, ezért fontos a gyors reagálás és az állatorvosi vizsgálat. A szakértők szerint a megelőzés ma már többféle formában elérhető. Vannak nyakörvek, aztán spoton cseppek, tabletták, és hát mindegyik másképp védi a kutyát. A lényeg, hogy a gazdi ne hagyja ki a kezeléseket, mert a kullancsok egész évben aktívak, de nyáron különösen agresszívek. A séta után érdemes átnézni a kutya bundáját, főleg a fülek mögött, a nyakon, a hónajnál vagy éppen a tappancsokban. Ezek a kullancsok kedvenc búvóhelyei. A cikk szerint egyébként a gyors eltávolítás sokszor életet menthet. Én még annyival kiegészíteném, hogy a kutyus után a gazdinak saját magát is érdemes átnéznie, hiszen a kullancsok ránk emberekre is veszélyt jelenthetnek. Köszönöm szépen, egyébként éljen a nyár, éljenek a kutyák, és éljenek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző.

0: esetében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
2: Itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélni, lesz majd témánk, egyenesen a tengeren túlról Amerikából szállítom majd nektek a hírt azzal kapcsolatban, hogy az egyik városban szolgálatba állt a robotzsaru. Hogy a helyiek mit szólnak hozzá, az is kiderül természetesen. És ti mit szóltok ahhoz, hogy nálunk pörögnek a legjobb zenék, a slágerek és a magyar kedvencek? Remélem, hogy happy a feeling kedden, már is jönnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
3: Ez a Plusz, ez a

mai Sláger Pluszban már volt szó AI televíziós műsorvezetőről, a folytatásban pedig akkor érkezzen a valódi robot Jaru, ami egyébként korán sem olyan, mint amit mondjuk a filmben láttunk annó. Az amerikai Dublin, Ohio államban található rendőrsége édesben állította szolgálatba a Nightscope K5 nevű rendőrrobotot, a helyiek pedig már el is nevezték robot Jarunak nyilván. A gép nem fegyveres, nem avatkozik benn, de folyamatosan figyel, rögzít és jelent. A K5 egy nagyjából 150 kilós ilyen tojás alakú önjáró robot, ami kamerákkal, hőérzékelőkkel és rendszámfelismerő rendszerrel pásztázza a környéket. A rendőrség szerint a cél nem a járőrök kiváltása, hanem az, hogy a robot 24 órában jelen legyen olyan helyeken, ahol sok a bejelentés vagy mondjuk a rongálás. A robot képes önállóan járőrözni, megállni, ha valaki elé lép, és vészhelyzetben közvetlenül összekapcsolja a járókelőt a rendőrséggel. A kritikusok szerint viszont a folyamatos megfigyelés adatvédelmi kérdéseket vet fel, és sokan attól tartanak, hogy a robotok túlzottan sterillé tehetik a köztereket. A rendőrség azt mondja, a K5 egyelőre tesztüzemben működik, és ha beválik, akkor további robotok is érkezhetnek, akár csak anno a Robot Jaru című filmben. A helyiek reakciója egyébként vegyes, van, aki szerint futurisztikus és biztonságos, mások szerint ijesztő, hogy egy gép figyeli őket. Hát nem tudom, megmondom őszintén, egyébként engem nem zavarna. Ti hogy vagytok vele, mit szólnátok hozzá, hogyha Nagyvárad utcáin robot rendőrök, robot járőrök bukkannának fel, és azok figyelnének bennünket és a dolgokat? Hát érdekes lenne, és futurisztikus, valljuk be őszintén. Nyilván természetes, hogy vannak olyanok, akiket ez elrettent, de természetesen hát a jövőben valószínűleg ehhez hozzá kell szoknunk. Ez lesz a természetes, úgyhogy hát kérem szépen, megérkeztek a robot zsaruk. Egyelőre még nem hozzánk. Ide a Plusz FM-re természetesen a jó zenék érkeznek folyamatosan, ezekből nincs hiány, úgyhogy megyünk tovább.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

0: egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Seja! Seja!

0: Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak.
1: No kérem szépen, hát eltelt a mai műszak június 23-án kedden itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A Sláger Pluszt hallottátok az elmúlt 4 órában, én pedig Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, és megköszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Találkozunk a hét közepén szerdán a szokott időben és helyen. Addig is nagyon szuper nyarat és további jó rádiózást kívánok nektek, mindjárt jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig startol egy újabb zenei óra. Én ezzel a dallal köszönöm. Hello mindenkinek! We don't

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át. Fontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában most statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliség ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 4-e és 6-a között. A nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digiszámláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az Economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség. Az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. Fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
0: És most Nagyváradról Nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zelevonal. Csak magyar zenékkel.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autó temetője. Annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautóprogramokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók százezreit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek. Olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt. A forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcsemelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. A kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a szereti és a halmi határátkelőn haladt át. Fontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában ma statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliségi ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez...

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digiszámláknál, mostantól rupéllyel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség. Az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16 és fél év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autótemetője, annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautóprogramokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók 100 000-eit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek, olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlan piacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt. A forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcsemelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. A kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a szereti és a halmi határátkelőn haladt át. Fontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában ma statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliségi ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Stevie.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digiszámláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora. Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autótemetője. Annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautó programokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók 100 000-eit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek. Olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Pihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt. A forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcsemelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. A légifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy.